0: kadítert.
1: Muzika jó hely.
2: Havikácsi, cukulatani, havikácsi, te törni sípőri, havikácsi, te frutúró, havikácsi, te sorlányú.
1: Scandinavian Albania Radio.